0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: emberek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békés Csabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás Központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossáválás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békés Csabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelésigényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Csabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: Ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József Technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzli szelettel jutalmaztak a szervezők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikben üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ez szem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablókép készítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre, fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát ahol tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépeken dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődésügyi minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békéscsabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor rajtol most el. Nagyon boldog névnapot a Venceleknek és a Bernátoknak. Őket köszöntsük mindenféleképpen, ők a mai nap névnaposai. Most pedig vissza a dalokhoz. Sőt, kezdjük a műsort. Sok jó zenével, én azt mondom.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ay, Fonzie.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, és itt a mai nap indító tippünk. Ha este sok minden jár a fejünkben, általában érdemes lehet lefekvés előtt 5 percben leírni, mit kell másnap elintéznünk. A Baylor Egyetem kutatói 57 fiatal felnőttel végzett alvásvizsgálatban azt találták, hogy akik konkrét teendőlistát írtak, gyorsabban aludtak el, mint azok, akik a már elvégzett dolgaikat írták le. A kutatók szerint a leírás segíthet levenni a fejünkről a még elintézendő feladatokat, és tényleg van benne valami, érdemes kipróbálni, ha nehezen megy az alvás. Most pedig visszadalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. A mai nap szülötteire nézzünk rá. Ma született ugyanis Hilary Duff, amerikai énekesnő és színésznő 1987-ben, 1968-ban pedig Naomi Watts, az angol-ausztrál színésznő. Ugyancsak ezen a napon született. Ők voltak a mai nap híres szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

már! FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, az első óránk pedig már a végéhez is ért, de a következőben is itt vagyok még, hozom a jó dalokat, és egy különleges helyszínre is ellátogatunk, illetve néhány új dologgal is megismerkedünk ma is, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppel nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésekben, derült ki a Jobtány HR szolgáltató friss kutatásából. Molnár Attila üzleti innovációs vezető elmondta, a munkavállalók ma már kiszámítható ajánlatokat keresnek, a döntést pedig a fizetés mellett a műszakrend, a pontos feladatkör és a bejárás lehetősége is erősen befolyásolja. Bár a megkérdezettek 83%-a nyitott a munkaerő kölcsönzésre, azonos feltételek mellett 60%-uk mégis inkább a közvetlen munkáltatót választaná. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az új szülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Az általában felhőtlen ég mellett zavartalan napsütése van kilátás. Csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája rajtul el ezennel. Nem sokára egy különleges helyre kalandozunk, ahogy ígértem, és hozzuk a hasznos infókat, jó zenéket ebben a 60 percben is. Rádiózunk együtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma Gyuma Endrődre kalandozunk, ahol 1882-ben Gner Izidor megalapította Gner nyomdát. A család munkája később messze túlnőtt a városon. A gyumai nyomdában készült könyvek és kiadványok a két világháború közötti időszakban a magyar könyvművészet fontos darabjai lettek, és külföldön is ismerté tették ezt a nevet. A történet érdekessége, hogy a városban ma is működik nyomda, az egykori Gner Imleféle lakóházban pedig Magyarország egyetlen nyomdaipari múzeuma működik. Ez volt a mai kis különleges helyünk, ahova ellátogattunk, most pedig vissza a dalokra.
1: Mégis megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az általában felhőtlen ég mellett zavartalan napsütése van kilátás, csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba, rád.

0: hajt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: Mezőberényben a Petőfi úton közműépítés miatt mindkét irányban útszűkület várható. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál is közműépítés zavarhatja a közlekedést, csak úgy, mint Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

0: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést! Egy hatalmas 137 kutatót és 64 ország szakembereit összefogó nemzetközi kutatás most új képet rajzolt a denevérek történetéről, képzeljék. A Nature-ben megjelent tanulmány szerint a ma élő denevérek közös ősei nagy valószínűséggel Európában éltek körülbelül 65 millió évvel ezelőtt, majd innen terjedtek el a világ más részein is, ehhez pedig mintegy 30 denevér faj teljes genomját kellett megvizsgálniuk a kutatóknak. Elképesztő, milyen vizsgálódások mennek a háttérben a nagyvilágban. Most pedig vissza a dalokhoz.
1: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az influenza minden évben sok embert érint, de a megfelelő megelőzéssel jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata és a betegség súlyossága. A megelőzés egyik alapköve a megfelelő higiénia. A gyakori és alapos kézmosás segít eltávolítani a vírusokat, amelyek gyakran a tárgyak felszínén is megmaradnak. Érdemes a szemet, az orrot és a száját elkerülni kézzel, különösen zsúfolt helyeken. A rendszeres szellőztetés szintén fontos, mivel a friss levegő csökkenti a vírusok koncentrációját a zárt térben. Fontos szerepe van az egészséges életmódnak is. A megfelelő alvás, a tápanyagokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és a stressz csökkentése mind hozzájárulnak az immunitásra.

0: A rendszer erősítéséhez. Az erősebb védekező képesség pedig segít abban, hogy a szervezet könnyebben megküzdjön a fertőzésekkel. Az influenza szezon idején érdemes kerülni a közeli érintkezést a betegekkel, illetve ha mi magunk vagyunk betegek, maradjunk otthon, hogy megóvjuk környezetünket. A tüsszentést vagy köhögést takarjuk el zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal, és azonnal mosunk kezet utána. Összességében az influenza megelőzése néhány egyszerű, mindennapi lépéssel is hatékonyan támogatható. A higiénia, az egészséges életmód és a felelősségteljes magatartás együtt jelentik a legerősebb védelmet a vírus ellen.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor végéhez értünk most el. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, jelentkezem holnap is, minden jót!
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Yeah.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyi

0: nőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Navy szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nymfát vagy szürke-fekete pöttyös szárnyú kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Navy-nél. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hír Centrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hír Centrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Az általában felhőtlen ég mellett zavartalan napsütése van kilátás. Csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
2: Körös hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Mezőberényben a Petőfi úton közműépítés miatt mindkét irányban útszűkület várható, szintén közműépítés miatt kell útszűkületre számítani Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
4: Békés megye kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az általában felhőtlen ég mellett zavartalan napsütésre van kilátás, csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert, expert, készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tart.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. szeptember 28-a, hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Folytatódott a bizonyítás a mezőberényi polgármester büntetőügyében. Új erdőt alakítanak ki a Csaba Park területén. Újabb lopások miatt letartóztattak egy gátorosi férfit. Bizonyítási eljárást folytat a Gyulai Járásbíróság a mezőberényi polgármester Siklósi István ellen indult büntetőügyben. A városvezetőt költségvetési csalással vádolják. A vádirat szerint a jegyző a polgármester tudtával és jóváhagyásával arra vette rá a kivitelezőt, hogy egy uniós támogatásból megvalósuló 16 önkormányzat ingatlant érintő felújítás egyes munkáit ne a költségvetésben meghatározottak szerint végezzel. A vád szerint a kivitelezés dokumentációjában ugyanakkor úgy tették fel, mintha a munkák az eredeti tartalomnak megfelelően készültek volna el. Az ügyészség szerint az önkormányzat később ezeket az építési naplókat és számlákat használta fel a támogatás elszámolásakor. Siklósi István korábbi vallomásában tagadta, hogy tudomása lett volna a szabálytalanságokról. Elmondása szerint a munkaterületen mindössze egy alkalommal járt, és akkor a kivitelező, valamint a beruházásért felelős önkormányzati munkatárs arról tájékoztatta, hogy a munkálatok a szerződésben és a pályázatban foglaltak szerint haladnak. A polgármester szerint 2021. szeptemberében merült fel benne, hogy eltérés lehet a tervezett és a ténylegesen elvégzett munkák között. Ezt követően bekért az építési naplókat, amelyek áttekintése után azt tapasztalta, hogy a dokumentációban szereplő és a ténylegesen megvalósult munkák nem minden esetben egyeznek. Siklósi István ezután ismeretlen tettes ellen feljelentést tett okirat hamisítás gyanúja miatt. A bíróság az ügyben folytatta a bizonyítási eljárást és újabb tanúkat idézett be és hallgatott meg. A tárgyalás a további tanúk meghallgatásával folytatódik. Megújul a Békés Csabai Csaba Park erdőállománya. A területen zajló erdőrekonstrukciós programról Opauszki Zoltán, a környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok számolt be. Békés Csabán tavaly indult el egy átfogó felsítási és erdősítési program, amelynek egyik kiemelt helyszín a Csaba Park. Az ottani tölgyerdőt mintegy 50 éve telepítették, az elmúlt évtizedek kedvezőtlen körülményei, valamint az utóbbi évek csapadék hiánya miatt azonban jelentős pusztulás indult meg az állományban. Opauszki Zoltán elmondta, hogy a kedvezőtlen talajviszonyok és a tartós szárazság miatt a megmaradt erdőterületeken is folytatódott a fák erőteljes pusztulása. Emiatt szükségessé vált egy átfogó erdőrekonstrukciós program. A cél egy olyan L1-es erdő kialakítása, amely több fafajból áll és jobban alkalmazkodik a megváltozott éghajlati viszonyokhoz. A tanácsnok szerint a vegyes fajösszetétel hosszabb távon stabilabb életközösséget eredményezhet és kedvezőbb élőhelyet biztosíthat más növény és állatfajok számára is. Opauszki Zoltán beszámolója szerint a terület állapota jelenleg kedvezőbb képet mutat annál, mint amire az év elején számítani lehetett. A szakértők folyamatosan figyelik a csemeték fakadását és túlélését, a telepítés megmaradási aránya pedig a következő időszakban válhat egyértelművé. A kivitelezőnek az év végéig kell gondoskodnia a meg nem fakadt csemeték pótlásáról, ezt követően pedig átadja a területet az önkormányzatnak. A telepített erdő folyamatos gondozása és fenntartása ezután a Békés Csabai önkormányzat feladata lesz.

0: Több orosházi betöréses lopással is megalapozottan gyanúsítható egy 64 éves gárdorosi férfi, akit korábban is többször elítéltek hasonló bűncselekmények miatt. A férfi 2026. januárjában szabadult, de ezt követően ismét lopásokat követett el. Még azután sem hagyott fel a bűncselekményekkel, hogy szeptemberben gyanúsítottként kihallgatták. A Békés vármegyei főgyészség közlése szerint a férfi július elején egy orosházi családi ház udvarába a kerítésen keresztül jutott be, majd egy ablak betörésével hatott be az épületbe. Innen többek között vízmelegítőt, mikrohullámú sütőt, centrifugát, csaptelepet, vasalót, súlyzókészletet és wifi rútát vitt el, összesen 125 ezer forint értékben. A rongálással további 52 ezer forint kárt okozott. Augusztus végén hasonló módszerrel egy 30 ezer forint értékű mobil klímát lopott el egy másik orosházi házból. A rendőrök szeptember 7-én és 8-án hallgatták ki gyanúsítottként. A férfi azonban 3 nappal később ismét lopni indult. Egy ház kerítését megrongálva jutott be az ingatlanra, majd a tornászról 3 összesen 10 ezer forint értékű hosszabbítót vitt magával. Az orosházi jeles ügyészség kisebb értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette, valamint további 2 lopás vétsége miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Az ügyészség szerint a büntetett előélet és a várható súlyos büntetés miatt fennállt a szökés vagy elrejtőzés veszélye. Emellett a bűnismétlés kockázatát is jelentősnek tartották. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett az ügyészség indítványával, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Gána élményeiről tartott előadást szerdán délután Olá, Gizella és Molnár Albert a Lencsési Közösségi Házban. A Macsétától az Okostelefonik című program a Közösségi Ház 35. évfordulójához kapcsolódó 35 kiemelt eseményt felvonultató programsorozat része volt. Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, hogy az eseményt eredetileg a természetjáró kör számára szervezték, de a gánai utazás története szélesebb érdeklődésre is számot tartatott, ezért a programot érdeklődő számára megnyitották. Az előadókat és a Közösségi Ház vezetőit régi kapcsolat fűzi össze, hiszen egykor évfolyam és csoporttársak voltak. Olá, Gizella és Molnár Albert később összeházasodtak, és a közelmúltban egy különleges afrikai utazással is gazdagították közös történetüket. A házaspár 2022 őszén családi kapcsolat révén jutott el Gánába. Lányuk Anna még 17 évesen egy balatoni színházi táborban ismerkedett meg Botengáronnal. Kapcsolatuk később házassággá vált, Áron édesapja gánai származású, 1978 óta él Magyarországon, ahol egyetemi tanulmányait is végezte, és magyar feleségével orvosként dolgozik a Dunántúlon. A család 4 évente látogatja meg gánai rokonaikat. A családi kapcsolat révén Olá, Gizella és Molnár Albert is egyre közelebbről ismerték meg Gánát, és idővel bennük is megfogalmazódott, hogy szeretnének eljutni Afrikába. A meghívás 2019-ben érkezett, a következő 3 év pedig részben a várakozással és a takarékoskodással telt. Végül 2022 őszén 9-en indultak útnak. Az utazás során nem hagyományosan turista program keretében fedezték fel az országot. A családi kapcsolatoknak köszönhetően falvakat, iskolákat és családokat is meglátogattak, így a mindennapi életbe is betekintést nyerhettek. Különösen érdekesnek találták egy gánai iskola működését. A tanulók az intézményhez kötődő színű egyenruhát viselnek, az oktatás pedig délelőtt és délutáni rendszerben zajlik, a gyerekek pedig napközben hazajárnak ebédelni. A 1,5 órás beszámolóban Gána földrajzi és történelmi sajátosságairól is szó esett, de a házaspár elsősorban saját tapasztalataink keresztül mutatta be az országot. Beszéltek az utakról, a falvakról, az iskolákról és az emberekkel való találkozásaikról is. Az előadás címe a Macsétától az Okostelefonig arra is utalt, hogy a hagyományos életforma mellett egyre erősebben jelenik meg a modern világ. Az okostelefonok, a cukros üdítők és a különféle nasolnivalók ugyanúgy részei a mindennapoknak, mint a hagyományos eszközök és szokások. A gyomendrődi házaspár számára pedig az afrikai utazás története még nem ért véget. 2026 őszén ismét Gánába készülnek. A következő beszámoló így újabb élményekkel egészítheti ki a családi utazás történetét. Várhatóan már a Lencsési Közösségi Ház 40. évfordulójához kapcsolódó programsorozatban. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Reklámot hallottak.

0: támadva.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Gyere és egyél nálunk.
4: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. A fővárosi törvényszék döntése értelmében az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei visszaszállnak az államra, amivel mintegy 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államháztartásba. A nem felsőoktatási alapítványok kivezetésével az állam célja az átláthatóság biztosítása, valamint az Európai Uniós források megszerzése előtt álló akadályok elhárítása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt! Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a következő pillanatokban a kívánság műsor ideje jött el ma is, így az ebédidőben továbbítjuk az üzeneteket, amelyeket a Csaba Rádió Facebook oldalán várunk folyamatosan.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, az üzenetek a főszerep mindig a kezdés után egy ideig. Ezért itt van ma is az első üzenet, méghozzá Zitának címezve. Sziasztok, az én kedves barátnőmnek kívánok nagyon boldog születésnapot Zitának, és üzenem, hogy a csajokkal nem marad el a meglepetés a hétvégén, és egy kacsintós fej is érkezett. Hát remélhetőleg akkor jót bulisztok majd, és boldog születésnapot egyébként mindenkinek, akinek ez ma aktuális lehet.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól már a folytatásban. A kívánság műsor idejének a végéhez érkeztünk el, de minden nap így dél körül néhány üzenetet továbbítunk az éteren keresztül, ezért a Csaba Rádió Facebook oldalán folyamatosan várjuk az üzeneteket, nem sokára pedig a zenevilágában nézünk szét.

kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, és az első óránk lassan a végéhez ér, de a következő órában is hozok sok érdekességet, hasznos információkat és jó zenéket. Töltsük fel a délután első pár óráját is együtt jó hangulattal. Szép napot kívánok!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében most a folytatáshoz, ugyanis ősszel nagyon fontos, hogy figyeljünk az immunerősítésre. Ideális esetben amellett, hogy figyelmet fordítunk a testünkre, a lelkünket sem hanyagolhatjuk el, a rendszeres testmozgás kedélyjavító hatással bír. No de persze azért ne feledkezzünk meg a természet patikájáról sem. A csipkebogyó például igen C-vitaminban gazdag gyógynövény, a C-vitamin viszont hőre érzékeny, így mindenféleképpen langyos vizet használjunk, hogyha teát szeretnénk belőle készíteni. Illetve a citromfű, az orvosi citromfű kivonatának is vírusellenes hatása van, sőt még nyugtat is a stresszes őszi napokon. Ez pláne jól jöhet. Jó egészséget!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Reklámot hallottam.

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. A következő napok időjárása abszolút az őszi arcát mutatja majd nekünk és felénk. Ez teljes mértékben kijelenthető. 20 pár fokok érkeznek napközben, hajnalban pedig ilyen 9-10 fokokkal kell készülni, tehát érdemes most már az őszi ruhatárban jócskán szétnézni és így felkészülni. Most pedig vissza a dalokra. Nem

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Csoba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez érünk most el. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a délutáni két órát, és remélem, hogy holnap is találkozunk a megszokott rendben, módban és időkben. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Minden jót!

0: Csabarádió.
1: Kellemes kikapcsolódást, szép napot mindenkinek. Kettő múlt, én Debreceni Ilona vagyok. A jó szomszédságról biztosan mesélek ma, de a mai nap van az Óvd a fotódat nap is. Kedvenceink pedig pont úgy szólnak, ahogyan szeretjük, változatosan. Teljen velük kellemesen a délután.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked.
6: Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is.
5: www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei Ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, ígérem, mindjárt folytatjuk is velük, de elérkezett a köszöntés ideje. Szeptember 28-a van Vencel nap. A német szláv eredetű név jelentése koszorú, dicsőség, Isten éltessen minden Vencelt, és boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik szeptember 28-án születtek. Ha rendeznének most egy születésnapi bulit, akkor ezt közösen tehetnék a most szülinapos Réz András magyar filmesztéta műfordítóval, és Mika Häkkinen finn autóversenyzővel, a Forma 1 kétszeres világbajnokával. Az ünnepeltek számára tőle hoztam idézetet. Nem lehet mindig minden tökéletes, és nem is kaphatunk meg mindent az életben, de rengeteg fantasztikus élmény vár még ránk. Szeretném, hogyha az ünnepeltek ezt elhinnék. Szép élményeket, sok-sok boldogságot, jó egészséget kívánok!

jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok. Mégis megyek kedvenc rádiója, Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Szeptember 28-a van Szent Vencel vértanú napja. A régi népi megfigyelők Szent Vencel napján a jövő esztendei kikeletre következtettek. Azt tartották, hogy ha verőfényes az idő, akkor hasonlóan szép lesz majd a tavasz. A folytatásban is a legjobb dalokat hozzuk.

0: megyek aludni.
1: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
7: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
6: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
7: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
2: Változatosan szólnak kedvenceink, ez a Csaba, ahol most a paprikakrémek változatairól mesélek. Az a közös bennük, hogy a zöldségeket sütőben vagy grillen megsütik, meghámozzák, aztán pürésítik. Viszont minden nép mást ad hozzá. Más zöldséget, más fűszereket. A szerbek a paprika mellé sült padlizsánt és fokhagymát tesznek az ajvárba. A jutenica, azaz a bolgárok finomsága, a sült paprika és padlizsán mellett sült paradicsomot és gyakran sárgarépát is tartalmaz. Aztán itt van még a balkáni változat, a pindzsú. Ebben sok paradicsom és padlizsán is van, no meg erős paprika. A végére hagytam a számomra a legérdekesebbet. Észak-Afrikában fogyasztják a harisszát. Ez egy kifejezetten csípős, sűrű paprikakrém. Római köménnyel, koriandermaggal, fokhagymával és olívaolajjal összeturmixolva. Elképesztően aromás. Miért meséltem erről? Azért, mert most terem a paprika, és most lehet paprikakrémet készíteni. Érdemes keresgélni a neten a receptek között. A zenéket nem kell keresni, mi hozzuk a kedvenceket.
1: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Dan.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9-en. Kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Szeptember 28-a van, menjünk vissza az időben. 1928. szeptember 28-ára Alexander Fleming ezen a napon fedezte fel a penicillin antibiotikus hatását. Fleming később így nyilatkozott erről. Amikor ezen a napon kicsivel hajnal után felkeltem, nem terveztem, hogy a világ első antibiotikumának vagy baktérium ölőjének felfedezésével forradalmasítom az orvostudományt. Pedig azt hiszem, éppen ezt tettem. Ezt bizony, és hálásak vagyunk neki, akár csak a kedvenceknek, akik jönnek majd. Just

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásán Magyarországra hívta 14. Leó pápát, akivel az apostoli palotában tartott magánaudiencián tárgyal. A megbeszélésen az európai kihívások, a mesterséges intelligencia és a fiatalokat érintő kérdések mellett szó esett a Hungary Helps programról is, amelyet a Tisza kormány átvilágítás után folytatni kíván az üldözött keresztények megsegítésére. A kormány emellett 6000 euró értékben ajánlott fel gyógyszertámogatást a vatikáni szegény klinika számára. Várhatóan év végére elkészül a kormány új digitalizációs stratégiája, amely a digitális esélyegyenlőség megteremtését tűzte ki célul, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz a weboldalak és az alkalmazások akadálymentesítése. A tervek között szerepel egy mesterséges intelligencián alapuló éjjel-nappal elérhető állami ügyfélszolgálat kialakítása is, amely megkönnyíti a lakosság és a hátrányos helyzetű polgárok tájékoztatását. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását.

0: tárca vezető jelezte, hogy egyikük esetében sem merült fel korábban egészségügyi vagy pszichológiai probléma. A halálesetek pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádiója. Csaba rádió.
1: Délután 4 múlt, a tegnap és a ma kedvenceivel folytatódik a Csaba műsora. Szeptember 28-án a jó szomszédság napján. A jó szomszédság jelentőségét mindjárt kibontjuk. Kedvenc előadóink pedig hozzák azokat a dalokat, amiket szeretünk.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a Törvénytisztelő Tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és igazi kedvenc lehet a kecske sajtos fügés pirítós is. Ez egy szuper gyors előétel, ráadásul most terem a füge. Pirítsuk meg a kenyérszeleteket, kenjük meg vastagon kecske sajttal, és a megmosott vékony karikára vágott vagy negyedekbe vágott fügéket rendezzük el szépen. Tetejükre kevés mézet csorgatunk, pár csepp balzsamecetet, és meghintjük kakukk fűlevéllel. 5 percre betoljuk a sütőbe, hogy a sajt kissé megolvadjon. Ugye mindenki érzi az ízek harmóniáját. Nálunk összhangban a tegnap és a ma kedvencei. Náluk folytatjuk.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak szeptember 28-án a Jó Szomszédság napján. Érdemes csatlakozni a mozgalomhoz, hiszen áldás, ha az embernek jó szomszédja van. A jó szomszédok gyakran barátokká válhatnak, vigyáznak egymásra, segítőkezet nyújtanak, tanácsot adnak, ha kérik, de akkor is, ha nem, de szükség van rá. Náluk biztosan van cukor, ők vigyáznak a házra, amíg nyaralunk. És a sort még hosszan folytathatnánk. Érdemes ápolni a jó szomszédi viszonyt, és nem csak ma, a Jó Szomszédság napján. De ma is a kedvenceket hozzuk, szóljunk a szomszédnak, hangoljon ő is a Csabára.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Te tegnap és a ma kedvenceivel folytatódik a Csaba műsora. Én Debreceni Ilona vagyok, és Bridget Bardot gondolatával búcsúzom. A barátság körülbelül ugyanannyira értékes, mint a szerelem. Kívánom, hogy mindenkinek adassék mindegyikből. A kedvencekről meg mi majd gondoskodunk. Viszont hallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Legkésőbb november első felében dönt az Alkotmánybíróság teljesülése a testület új elnökéről, miután az alaptörvény módosítása ismét a tagok hatáskörébe utalta a választást. A szabályok szerint az elnöki tisztségre nyilvános pályázatot írnak ki, a döntést pedig titkos szavazással a 15 alkotmánybíró többségével hozzák meg. A korábbi elnök, Polt Péter megbízatása a 70 éves korhatár elérése miatt szeptember 1-én megszűnt, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja. Végéhez közeledik a kúria új épületének felújítása, ahol a munkálatok már főként a belső terekben zajlanak. Vitézi Dávid beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a korábbi szerződéseket a pazarló tételek kiszűrése érdekében. Így törölték az Agrárminisztérium épületébe tervezett ideiglenes parlamenti üléstermet is. A tárcavezető visszautasította a Fidesz vágyait és leszögezte, hogy a munkálatok nem álltak le, csupán a fölösleges többletigények elhagyásával folytatódnak. Már lehet

Kis Kékkört. Farkas Péter kommunikációs igazgató elmondta, hogy a vezetett és egyéni túrák mellett idén egy különleges kihívással is készülnek. A 30 éves alföldi kéktúra tiszteletére emlékjelvényt kap, aki 30 óra alatt legalább 30 kilométert teljesít a megadott szakaszon. Tovább csökken a születések és a házasságkötések

0: képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza, ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Mezőberényben a Petőfi úton közműépítés miatt mindkét irányban útszűkület várható. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál is közműépítés zavarhatja a közlekedést. Csak úgy, mint Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat a közlekedőknek!
1: Közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Gyere és egyél nálunk.
2: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
5: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 28-a hétfő van, a mai napon a vencelek ünneplik névnapjukat. A vencel egy szláv eredetű férfinév, Magyarországra német közvetítéssel került, jelentések koszorú és dicsőség. Magyarországon jelenleg a ritka keresztnevek közé tartozik, bár az utóbbi években részben ismert emberek névválasztása miatt ismét elterjedtebbé vált. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádió hallgatást kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Szeptember 28-a hétfő van, a mai napon ünnepli 66. születésnapját Jennifer Rush, amerikai pop és rock énekesnő, dalszerző, aki az 1980-as évek közepén ért el hatalmas sikereket, különösen Európában. Legismertebb dala a világslágerré vált The Power of Love, amelyet társszerzőként is jegyez. A dalt egyébként később Celine Dion is feldolgozta, és a tengeren túlon is a listák élére juttatta. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Néldu Gézát hallják. Szeptember 28-a hétfő van, 131 évvel ezelőtt avatták fel az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. Az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat eredetileg 1895. szeptember 28-án avatták fel, majd a II. Világháborús pusztítás után újjáépítve 2001. október 11-én adták át újra a forgalomnak. A híd első Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb lányáról, Mária Valéria főhercegnőről kapta a nevét. A híd 57 éven át romos maradt, mert a szocializmus évtizedeiben a két ország nem tudott megegyezni az újjáépítésről, a két part között ebben az időszakban komp közlekedett. 2001. október 11-én a magyar és a szlovák miniszterelnök jelenlétében átadták a teljesen újjáépített, modernizált hidat, amely azóta az európai integráció és a két nemzet együttműködésének szimbólumává vált. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szép jó napot kívánok, önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 28-a hétfő van, 119 évvel ezelőtt született Turay Ida színésznő, érdemes művész. Turay Ida a 20. századi magyar színjátszás és filmtörténet egyik legnépszerűbb ünnepelt alakja volt. 1907. szeptember 28-án született Rákospalotán, és 1997. június 2-án hunyt el Budapesten. Legendás, jellegzetes fátyolos hangjával, finom humorával és utánozhatatlan bájával évtizedeken át varázsolta el a közönséget, mind a színpadon, mind a mozivásznon. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. szeptember 28-a hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Folytatódott a bizonyítás a mezőberényi polgármester büntetőügyében. Új erdőt alakítanak ki a Csaba Park területén. Újabb lopások miatt letartóztattak egy gátorosi férfit. Bizonyítási eljárást folytat a Gyulai Járásbíróság a mezőberényi polgármester Siklós István ellen indult büntetőügyben. A városvezetőt költségvetési csalással vádolják. A vádirat szerint a jegyző a polgármester tudtával és jóváhagyásával arra vette rá a kivitelezőt, hogy egy uniós támogatásból megvalósuló 16 önkormányzat ingatlant érintő felújítás egyes munkáit ne a költségvetésben meghatározottak szerint végezzel. A vád szerint a kivitelezés dokumentációjában ugyanakkor úgy tüntették fel, mintha a munkák az eredeti tartalomnak megfelelően készültek volna el. Az ügyészség szerint az önkormányzat később ezeket az építési naplókat és számlákat használta fel a támogatás elszámolásakor. Siklós István korábbi vallomásában tagadta, hogy tudomása lett volna a szabálytalanságokról. Elmondása szerint a munkaterületen mindössze egy alkalommal járt, és akkor a kivitelező, valamint a beruházásért felelős önkormányzati munkatárs arról tájékoztatta, hogy a munkálatok a szerződésben és a pályázatban foglaltak szerint haladnak. A polgármester szerint 2021. szeptemberében merült fel benne, hogy eltérés lehet a tervezett és a ténylegesen elvégzett munkák között. Ezt követően bekért az építési naplókat, amelyek áttekintése után azt tapasztalta, hogy a dokumentációban szereplő és a ténylegesen megvalósult munkák nem minden esetben egyeznek. Siklós István ezután ismeretlen tettes ellen feljelentést tett okirat hamisítás gyanúja miatt. A bíróság az ügyben folytatta a bizonyítási eljárást és újabb tanúkat idézett be és hallgatott meg. A tárgyalás a további tanúk meghallgatásával folytatódik. Megújul a Békés Csabai Csaba Park erdőállománya. A területen zajló erdőrekonstrukciós programról Opauszki Zoltán, a környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok számolt be. Békés Csabán tavaly indult el egy átfogó felsítás és erdősítési program, amelynek egyik kiemelt helyszín a Csaba Park. Az ottani tölgyerdőt mintegy 50 éve telepítették az elmúlt évtizedek kedvezőtlen körülményei, valamint az utóbbi évek csapadék hiánya miatt azonban jelentős pusztulás indult meg az állományban. Opauszki Zoltán elmondta, hogy a kedvezőtlen talajviszonyok és a tartós szárazság miatt a megmaradt erdőterületeken is folytatódott a fák erőteljes pusztulása. Emiatt szükségessé vált egy átfogó erdőrekonstrukciós program. A cél egy olyan L1-es erdő kialakítása, amely több fafajból áll és jobban alkalmazkodik a megváltozott éghajlati viszonyokhoz. A tanácsnok szerint a vegyes fajösszetétel hosszabb távon stabilabb életközösséget eredményezhet és kedvezőbb élőhelyet biztosíthat más növény és állatfajok számára is. Opauszki Zoltán beszámolója szerint a területállapota jelenleg kedvezőbb képet mutat annál, mint amire az év elején számítani lehetett. A szakértők folyamatosan figyelik a csemeték fakadását és túlélését, a telepítés megmaradási aránya pedig a következő időszakban válhat egyértelművé. A kivitelezőnek az év végéig kell gondoskodnia a meg nem fakadt csemeték pótlásáról, ezt követően pedig átadja a területet az önkormányzatnak. A telepített erdő folyamatos gondozása és fenntartása ezután a Békés Csabai önkormányzat feladata lesz.

0: Több orosházi betöréses lopással is megalapozottan gyanúsítható egy 64 éves gátorosi férfi, akit korábban is többször elítéltek hasonló bűncselekmények miatt. A férfi 2026. januárjában szabadult, de ezt követően ismét lopásokat követett el. Még azután sem hagyott fel a bűncselekményekkel, hogy szeptemberben gyanúsítottként kihallgatták. A Békés vármegyei főgyészség közlése szerint a férfi július elején egy orosházi családi ház udvarában a kerítésen keresztül jutott be, majd egy ablak betörésével hatott be az épületbe. Innen többek között vízmelegítőt, mikrohullámú sütőt, centrifugát, csaptelepet, vasalót, súlyzókészletet és wifi rútert vitt el összesen 125 ezer forint értékben. A rongálással további 52 ezer forint kárt okozott. Augusztus végén hasonló módszerrel egy 30 ezer forint értékű mobilklímát lopott el egy másik orosházi házból. A rendőrök szeptember 7-én és 8-án hallgatták ki gyanúsítottként. A férfi azonban 3 nappal később ismét lopni indult. Egy ház kerítését megrongálva jutott be az ingatlanra, majd a tornászról 3 összesen 10 ezer forint értékű hosszabbítót vitt magával. Az orosházi jeles ügyészség kisebb értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette, valamint további 2 lopás vétsége miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Az ügyészség szerint a büntetett előillet és a várható súlyos büntetés miatt fennállt a szökés vagy elrejtőzés veszélye, emellett a bűnismétlés kockázatát is jelentősnek tartották. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egyetértett az ügyészség indítványával, és 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Gána élményeiről tartott előadást szerdán délután Oláh Gizella és Molnár Albert a Lencsési Közösségi Házban. A Macsétától az Okostelefonik című program a Közösségi Ház 35. évfordulójához kapcsolódó 35 kiemelt eseményt felvonultató programsorozat része volt. Takács Péter a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, hogy az eseményt eredetileg a természetjáró kör számára szervezték, de a gánai utazás története szélesebb érdeklődésre is számot tartatott, ezért a programot minden érdeklődő számára megnyitották. Az előadókat és a közösségi ház vezetőit régi kapcsolat fűzi össze, hiszen egykor évfolyam és csoporttársak voltak. Oláh Gizella és Molnár Albert később összeházasodtak, és a közelmúltban egy különleges afrikai utazással is gazdagították közös történetüket. A házaspár 2022 őszén családi kapcsolat révén jutott el Gánába. Lányuk Anna még 17 évesen egy balatoni színházi táborban ismerkedett meg Botengáronnal. Kapcsolatuk később házassággá vált, Áron édesapja, gánai származású, 1978 óta él Magyarországon, ahol egyetemi tanulmányait is végezte, és magyar feleségével orvosként dolgozik a Dunántúlon. A család 4 évente látogatja meg gánai rokonaikat. A családi kapcsolat révén Oláh Gizella és Molnár Albert is egyre közelebbről ismerték meg Gánát, és idővel bennük is megfogalmazódott, hogy szeretnének eljutni Afrikába. A meghívás 2019-ben érkezett, a következő 3 év pedig részben a várakozással és a takarékoskodással telt. Végül 2022 őszén 9-en indultak útnak. Az utazás során nem hagyományosan turista program keretében fedezték fel az országot. A családi kapcsolatoknak köszönhetően falvakat, iskolákat és családokat is meglátogattak, így a mindennapi életbe is betekintést nyerhettek. Különösen érdekesnek találták egy gánai iskola működését. A tanulók az intézményhez kötődő színű egyenruhát viselnek, az oktatás pedig délelőtt és délutáni rendszerben zajlik, a gyerekek pedig napközben hazajárnak ebédelni. A 1,5 órás beszámolóban Gána földrajzi és történelmi sajátosságairól is szó esett, de a házaspár elsősorban saját tapasztalatain keresztül mutatta be az országot. Beszéltek az utakról, a falvakról, az iskolákról és az emberekkel való találkozásaikról is. Az előadás címe a Macsétától az Okostelefonig arra is utalt, hogy a hagyományos életforma mellett egyre erősebben jelenik meg a modern világ. Az okostelefonok, a cukros üdítők és a különféle nasolnivalók ugyanúgy részei a mindennapoknak, mint a hagyományos eszközök és szokások. A gyomendrődi házaspár számára pedig az afrikai utazás története még nem ért véget. 2026 őszén ismét Gánába készülnek. A következő beszámoló így újabb élményekkel egészítették ki a családi utazás történetét. Várhatóan már a Lencsési Közösségi Ház 40. évfordulójához kapcsolódó programsorozatban. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 28-a hétfő van. 98 évvel ezelőtt fedezte fel Alexander Fleming a penicillin antibiotikum hatását. Fleming később így nyilatkozott a felfedezésről, amikor 1928. szeptember 28-án kicsivel hajnal után felkeltem, egyáltalán nem terveztem, hogy a világ első antibiotikumának vagy baktériumölőjének felfedezésével forradalmasítom az orvostudományt, pedig azt hiszem éppen ezt tettem. Bizony. Nos, megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok mindenkinek!
2: I caught it bad just today.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

Ahó, nagyon szép estét mindenkinek, remélem kellemesen fogjuk együtt tölteni, mint mindig, ezúttal és a következő néhány órát, jó estét, jó rádiózást, én Hászalai Balázs vagyok, és már indítom is az első kedvencünket.

0: Ez a Csaba.
1: Évek óta mérlelődő történetért célba még a nyáron Dalos Bogi legújabb dalával, az a címe, hogy a Rád hallgatok. Egy személyes vallomás az önelfogadásról, a változásokról és arról a hosszú útról, amelyen keresztül az ember végül megtanulhat bízni önmagában. A dal gyökerei még 2019-ig nyúlnak vissza, az első énektéma ugyanis már akkor megszületett, aztán hosszú évekre a fiókban maradt a szerzemény, végül most nyerte a végleges formáját, és énekelte fel Bogi a Rád hallgatok című újdonságot, amivel mi is megismerkedünk most.
2: Tudom.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Kezdeteit vett a garabonciás napok, immár a 34. alkalommal rendezik meg hazánk legnagyobb középiskolás rendezvényét. Október 2-ig, tehát a hétvégéig rengeteg program várja a fiatalokat, és mindenkit, aki valamiért érdeklődne egy-egy jó kis esemény iránt. Tehát ebből van bőven, nézzünk egy-kettőt. Holnap például rendhagyó tanórákat tart majd Tallér Edina és Gerner Csaba. Szerdán pedig a sárkányhajó verseny sem marad el, ennek a kezdési időpontja 2 óra. A Városháza homlokzatán különleges fényfestést lehet megnézni este 8 és 10 között. Ezt is legalább egyszer érdemes lesz megtekinteni. Ma pedig a rendhagyó tanórát Beck Zoli tartotta, a 30Y frontemberével találkozhattak a diákok. Mi is találkozhatunk most vele, a hangjával, a banda egyik nagy slágerében.

0: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis slágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák élén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólnál.

0: a Csaba.
1: Több mint 2600 kilométer gyalogolnak le egyetlen nap alatt az ország túrázói. Persze nem csak egy csapat vág neki ekkora távnak, hanem valószínűleg rengetegen és hát nagyon sok szakaszon. Zajlik is még a jelentkezés az idei kék túrázás napjára, ezt október 10-én immár a 7. alkalommal fogják megrendezni. És természetesen az alföldi kék túra, azaz, ahogy ezt a vágfentesek jól ismerik, az AK mentén is lehet jó néhány kellemes kis szakaszon sétálni. Vezetett túrákról van szó, itt a mi környékünkön is, például Mindszent és Sándorfalva, vagy Mindszent és Tompahát között, még 19 és 15 hely szabad ezekre a kirándulásokra. A Tompahát-Árpád-halom szakaszra bőven lehet jelentkezni, több mint 30 hely szabad, az Árpád-halom-Eperjes közötti sétára pedig 42 embert várnak még, ez utóbbit ajánlom egy kicsit részletesebben is, hát ha lesz kedvük hozzá, egy délről észak felé tartó rövid túra lesz ez Csongrád és Békés határán, az annó Károlyi család birtokai közé tartozó Árpád-halomból indulnak el a csoport tagjai, és hát nagyon kellemes kis mezőgazdasági területek között húzódó kék túra szakaszon lehet majd haladni, a békési hátfolyó vízi és szélhorta üledékkel fedett hordalékuk síkságának a nyugati határán, egészen az eperjesi nyárfasorig. Gádorosan és Eperjesen is van kék túrás bélyegző, érdemes ezeket majd használni, hogyha részt vesznek a túrán, mindkét lenyomat amúgy a helyi templomot ábrázolja. Október 10-én rendezik meg, tehát már 7. alkalommal a kék túrázás napját, érdemes felkeresni a honlapot, és ott benevezni valamelyik általunk kinézett szakaszra.
0: You

0: Csaba Rádió.
1: Folytatjuk a kedvenceitekkel, most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi sláger, én Hászalai Balázs vagyok, hello ismét. Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.
2: Csangja, csalán, nendom, kém, nendom, kém.

Ezúttal Wagner Emil oldalán tűnik fel Orsovai Reni közös daluk címe Éjjel bátor. Az alkotás személyes és őszinte szövegvilága egy mentális kihívásokat megéneklő, mégis fülbe mászó dallammal párosul. Wagner Emilt énekes dalszerzőként lehetett megismerni, saját szerzeményeink keresztül mesél személyes élményeiről. Akusztikus alapú popzenéje egyszer intim és közérthető. Első albuma után most jön majd a következő nagylemeze Veszítsen a múlt címmel, ezen szerepel majd az Orsovai Renivel közös

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Óriási számokkal zárt Lady Gaga legutóbbi turnéja. A Mayhemből több mint 419 millió dolláros bevételt hozott. Ezzel minden idők egyik legsikeresebb popkörútjává vált. A koncertsorozat 2 millió rajongót mozgatott meg, és 5 kontinensen keresztül vitte végig a látványos showt. A produkció nem csak a számok miatt emlékezetes. Gaga egy teátrális, látványos világot épített a színpadra, ahol a zene és a vizuális élmény egyszerre hatott a közönségre. A turné nem csak karrierjének csúcspontja lett, hanem a 2020-as évek egyik legnagyobb koncertsikere is.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Ülést tart csütörtökön a Békés Csabai képviselőtestület. Újra elindul a Muzsikál az erdő rendezvény sorozat a Körösök völgyében. 20 éves jubileumát ünnepelte a Fehér Tó napja Kardoskúton. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmártorn térségében. Már is mondom a részleteket. Soron következő ülését tartja csütörtökön a Békés Csabai közgyűlés. A képviselőtestület azután pénzügyi beszámolóktól. A képviselőtestület asztalán a pénzügyi beszámolóktól a városfejlesztési stratégiákon át a szociális támogatásokig számos kiemelt ügy szerepel. A napirendek között több lakossági és intézményi szempontból is lényeges döntést hoznak meg a képviselők, így egyebek mellett tárgyalják a város 2026-os költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint határoznak a költségvetési rendelet módosításáról. Döntés születik a városházi számlavezetés pályázati kérdéseiről, valamint arról is, hogy a település csatlakozik-e a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázat 2027. évi fordulójához. A nyilvános ülésen város üzemeltetési és stratégiai fejlesztési ügyek is terítékre kerülnek. A képviselők döntenek a Makkosháti volt vízműtelep ingatlanjának sorsáról, felülvizsgálják a fenntartható városfejlesztési stratégiát, továbbá napirenden szerepel a digitális akcióterv és a zöld átállási keretrendszer elfogadása is. Emellett áttekintik a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT első féléves gazdálkodását, a Városgazdálkodási Kft. Közszolgáltatási beszámolóját, valamint a Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. Ügyeit. A testület határozatot hoz a nyomdaipari oktatók 2026-27-es tanévi javadalmazásáról, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, új közterületek elnevezéséről, valamint a VOKE 50. évfordulós emléktáblának elhelyezéséről is. A nyilvános tanácskozást követően zárt ajtók mögött folytatódik az ülés. A képviselők fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyalnak, döntenek a kiváló szociális munkáért kitüntetés adományozásáról, valamint az önkormányzati bizottságokat és tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről. Természet, zene és közösségi élmények találkoznak szeptember 25 és 27 között a Körösök völgyében. A Muzsikál az erdő program sorozat Gyulán, Városerdőn, Májvádi erdőben, valamint Nagyvárad térségében várja majd az érdeklődőket erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és környezettudatos programokkal. A két évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a Körösök völgyében 2015 óta hagyományosan Gyula és Nagyvárad környékén ad otthont az eseménynek. Szabó Lajos erdőmérnök a rendezvény főszervezője elmondta, a program legfőbb célja a természet és a művészetek összekapcsolása. Hozzátette, hogy a kezdeti klasszikus zenei formációk mellett mára a népzene, a világzene és a jazz is kiemelt teret kapott a rendezvényen. A háromnapos esemény sorozat pénteken indul. Új elemként a résztvevők megismerhetik a 60 K-fa egyesülettel közös békéscsabai erdőtelepítési kezdeményezést, majd az Almási Kastély parkjában fotókiállítással, gyermekprogramokkal, a gyulai ifjúsági fúvószenekar koncertjével és fenntarthatósági élménysétával várják a közönséget. Szombaton Békés Csabáról, Gyuráról és Sarkadról is indítanak kerékpáros túrákat. A találkozó hely a Fekete-Körös vasúti hídjánál lesz, ahonnan erdészek és vízügyi szakemberek vezetésével séta indul a Májvádi erdőbe. Itt az erdei koncert várja majd a közönséget Vasvári Csaba színművész közreműködésével. A délutáni órákban a Dalárd ZRT erdei iskolájánál folytatódnak a programok. 14 órától a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara ad koncertet, ami egyben a harmadik Erdők hete regionális nyitó rendezvénye is. A nap zenei csúcspontjaként a Békés Csabai Szimfonikus Zenekar és a Sárik Péter Trió ad közös koncertet, de lesz komposztálási bemutató, népi kézműves játszóház, íjász és fegyver bemutató, valamint hagyományos szilvalekvárfőzés. A program sorozat vasárnap Nagyvárad térségében a Szent Jobb község melletti erdőben zárul. A szervezők kiemelt célja, hogy a kulturális élmények mellett a látogatók közelebb kerüljenek a környezettudatos életmódhoz és a természet központú mindennapokhoz.

0: 4 békéscsabai ártézi kút vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint a Madács utcai, Szegfű utcai, Andrássy úti és a Garai utcai furtkutak vizében arzén koncentrációja, valamint az ammónium értéke is jelentősen meghaladta az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket. A vizsgálatok alapján az arzén szint valamennyi helyszínen többszörösen túllépte a 10 mikrogram per literes jogszabályi határértéket. A legmagasabb értéket az Andrássy kútnál regisztrálták, ahol egy szennyezés megengedett szint közel 14-szerese volt. A pontos adatok szerint a Madács utcában 88, a Szegfű utcában 118, a Garai utcában 119, még az Andrássy úton 139 mikrogram per liter arzint mértek. A szakemberek emellett a megengedett fél mikrogram per literes határértéket meghaladó ammónium koncentrációt, valamint a Garai utcánál egy enyhén magasabb vas tartalmat is találtak, utóbbi azonban elsősorban esztétikai elszíneződéseket okozhat. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén és az ammónium természetes módon a kőzetekből is felszín alatti vizekbe kerülhet, de az utóbbi hátterében akár emberi vagy állati eredetű szennyeződés is állhat. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a határérték feletti arzéntartalmú víz hosszú távú fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat. A vizsgálati eredmények ismeretében a Békéscsabai megyei Jugóváros önkormányzat kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelzése alapján arra kéri a lakosságot, hogy a kapott adatokat mindenképpen vegyék figyelembe az érintett ártézi kutak vizének használatakor és fogyasztásakor. Negyed százados jubileumához érkezett a Fehértó napja Kardoskúton. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága és Kardoskút község önkormányzata által szervezett hagyományos természetvédelmi nyílt napra idén is látogatók ezrei érkeztek. A rendezvény megnyitóján Kardoskút önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte, hogy a helyiek számára a természetvédelem nem egy külső feladat, hanem a mindennapi identitás szerves része, majd köszönetét fejezte ki a Nemzeti Park igazgatóságának, a térség természeti értékeinek megóvásáért végzett kiemelkedő munkáját. Dr. Tírják László, a Nemzeti Park igazgatója arra buzdította a résztvevőket, hogy fedezzék fel a program valamennyi helyszínét és a tartalmas szórakozás mellett bővítsék szakmai ismereteiket is. A kardoskúti Fehértó gazdag madárvilága idén is tartogatott látnivalókat, bár a madarak egy része a szokásosnál korábban indult útnak, a tó környékén még találkozhattak a kilátogatók néhány különleges fajjal, így például a havasi lilékkel. A jubileumi esemény három fő helyszínén Kardoskút puszta központban, a Fehértónál, valamint a sóstói állattartótelep melletti nádfedeles kilátónál zajlott, a programokat pedig verőfényes napos őszi időjárás kísérte. A beszámolók alapján a nap folyamán kulturális sorok váltották egymást a színpadon, a Madárvonulás Múzeumban pedig interaktív kiállítással és természetfilmek vetítésével várták az érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére a népi játszótéren 30 féle játszóeszközt próbálhattak ki, a látogatók különleges engedéllyel a Fehértó területére is beléphettek. A kiszáradt meder látványa lenyűgöző volt, amelynek egy részét a sófehérség, míg más részeit a magyar sóballa vörös lőszőnyege borította. A sószínű meder mellett a közelben legelésző szürke marhagúja, valamint a kiállítás őshonos házi állatok, bivajok, cigája és rackajuhok nyújtottak felejthetetlen élményt. A programok közötti közlekedést a Dottó kisvonat biztosította, de a kalandvágyók puszta fogatokra is felpattanhattak. A kínálatban nem hiányoztak a természetismereti vetélkedők, az IASZ, Solymász és Csikós bemutatók sem. Ebédre a vendégek bográcsban főtt szürke marha és birka pörköltet kóstolhattak meg. Emellett lehetőség nyílt a Nemzeti Parki termékvédjegyes áruk és kézműves termékek vásárlására. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében a 60-as kilométer szelvénynél, tájékoztat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházásnak köszönhetően közvetlen kapcsolat létesül az autóút és a 44-es főút között, így a térségbe érkező forgalom jövőben elkerüli Kunszentmárton belterületét. A munkálatok során kiszélesítik a 44-es felett átívelő, kétszer-két sávos felüljárót, mindkét oldalon új gyorsító és lassító sávot alakítanak ki, valamint két új fel- és lehajtóágat is építenek, amelyek a főúton újonnan létesülő körforgalmakhoz csatlakoznak. A fejlesztés során 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, amelynek keretében 12 ezer tő cserjét és örökzöld növényt ültetnek el a szakemberek. A beruházás a tervek szerint jövő év augusztusában fejeződik be.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok, de népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Munkácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy ő tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba Rádió.
4: 88.9 Csaba Rádió.

0: Nekem ez jön.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

I am the son of the sun.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megy egy kedvenc rádiója.
2: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.